moje, tvoje celo, kad je tvoje, samo moje, kad je dvoje ili troje.

jednu laganu pjesmu koja se zove ovako nekako Heroj u lice.

네. 고백상 진료 비티 헤로이 내가 어젠 수고

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

0: right.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták ellen.

0: Elni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Ez volt a

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 907 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Állásajánlat. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt. Ha szeret emberekkel foglalkozni,

0: dolgozni. Ha fontos, önnek a gondoskodás. Ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését. Amit kínálunk. Barátságos munkakörnyezet. Összetartó csapat. Úti költség térítés. Versenyképes munkafeltételek. Jelentkezés. 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ancora idősek otthona, ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sipszpont, STK-ből.tv.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Banda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Banda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
3: Új külsejű útleveleket állítanak ki Szerbiában, az érvényes útleveleket nem kell lecserélni. Július 1-től új külsejű útleveleket állítanak ki Szerbiában. Az új okmány burgundi színű borítót kap, a címert a hivatalos állami jelképhez igazítják. Emellett az útlevél mind a 32 oldala eltérő dizájnnal készül. A változások a diplomata, a szolgálati és a magánútlevelekre egyaránt vonatkoznak. A korábban kiállított érvényes útleveleket nem kell lecserélni, azok a lejárati idejükig továbbra is érvényesek maradnak. Tovább nőtt a turisztikai forgalom Vajdaságban. Az év első 6 hónapjában a turisták száma 14,4%-kal, a vendégészakáké pedig több mint 30%-kal emelkedett a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva. Az e-turista információs rendszer adatai szerint január 1-e és július 1-e között 349.461 turista érkezett Vajdaságba, közülük 186 ezeren belföldi, még több mint 163 ezeren külföldi vendégek voltak. A regisztrált vendégészakák száma meghaladt 823.901 vendégészakához képest. A statisztikák szerint a külföldi turisták aránya folyamatosan növekszik, ami azt mutatja, hogy Vajdaság egyre népszerűbb úti cél a nemzetközi utazók körében. Az idei eredmények a rekordévnek számító 2024-es adatokat is felülmúlják. A véradás rövidebb egy fél időnél mégis életet menthet. Mindössze 2 napi vértartalék áll rendelkezésre, és több vércsoportból is hiány van. Hívta fel a figyelmet Mirjana Knežević, a Szerbiai Vérátömlesztő Intézet munkatársa. A nyári véradási kampány első 2 hetében a vártnál kevesebb vér gyűlt össze, ezért a szervezők arra kérik a lakosságot, hogy júliusban és augusztusban is adjanak vért. Jelenleg csak B pozitív és AB pozitív vérkészletek stabilak. A legnagyobb szükségük pedig a 0RH negatív vérre van. A véradókat júliusban ajándékokkal és nyereménysorsolással is ösztönzik. Minden önkéntes kulacsot kap, emellett egy 2 személyes hétvégi pihenést is kisorsolnak. A napok óta tartó forróság nem csak az embereket, hanem a haszonállatokat is megviseli Vajdaságban. A tejtermelő gazdaságokban különösen fontos a megfelelő hűtés, ugyanis a hőstressz miatt a fejős tehenek tejhozama akár 20-25%-kal is csökkenhet. A tartós hőség komoly kihívás elé állítja a tejtermelő gazdaságokat. Különféle hűtési megoldásokat alkalmaznak az elmúlt napokban. Az istálukban ventilátorok és párásító berendezések működnek, amelyek segítenek mérsékelni a hőséget és javítani az állatok közérzetét. A tejhozam jelentősen csökkenhet ebben a nagy melegben, akár 20-25%-kal is, sőt nem csak a mennyiség, hanem a minőség rovására is mehet a kánikula. A gazdák bíznak abban, hogy a hőség enyhülésével a tehenek tejtermelése is fokozatosan visszaáll a megszokott szintre. Addig azonban továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak az állatok hűtésére és folyamatos vízellátására.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: Az előző napon 98 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságában, amelyekben senki sem halt meg és 60 ember sérült meg. Az előző napban egy közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság által felügyelt utakon, amelyekben 2 ember

0: sérült meg. A nyári időszakban megnőtt a forgalomban résztvevő kétkerekűek száma, ezért minden résztvevőt arra kérnek, hogy tanúsítsanak fokozott figyelmet, kölcsönös tiszteletet és felelősségteljes viselkedést. A nyári időszak az év legkritikusabb része a közlekedők ezen kategóriája számára. Felkérik a motorkerékpár vezetőket, hogy sebességüket az útviszonyokhoz igazítsák, szem előtt tartva, hogy a magas hőmérséklet hozzájárul a gyorsabb elfáradáshoz, a koncentrációvesztéshez és növeli a közlekedési balesetek kockázatát. Legyenek láthatóak, különösen éjszaka, a nyári időszakban az állami utakon fokozott a forgalom, ezért arra kérnek minden járművezetőt, hogy kipihenten induljanak útnak, tanúsítsanak türelmet és tartsák be a szabályokat. Legyenek óvatosabbak és csökkentsék a sebességet a településeken és a településeken áthaladó állami utakon, hogy időben észrevegyék a többi résztvevőt, helyesen reagáljanak és hozzájáruljanak a közlekedés biztonságához. A Kikindai Rendőrkapitányság kellemes napot és biztonságos közlekedést kíván Önöknek! Vezess ki pihenten címmel indult a Szerb Köztársaság Biztonsági Ügynökség nyári kampánya. A kezdeményezés fő üzenete, hogy a járművezetők 2 óránként tartsanak legalább 15 perces pihenőt, ezzel csökkentve a fáradtság okozta balesetek kockázatát. 2025. júniusában, júliusában és augusztusában összesen 128 ember vesztette életét, míg mintegy 5600-an megsérültek közúti balesetekben Szerbiában. A szakemberek szerint a nyári időszakban megnövekedik a forgalom, különösen az országon áthaladó tranzitforgalom, mivel Szerbia fontos útvonal Görögország, Montenegró, Törökország és más népszerű úti célok felé, ezért jelentősen hozzájárul a balesetek számának emelkedéséhez.
1: Időjárás.
0: A mai napon napos időre számíthatunk, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 19, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok körül alakul. A hétvégére is kellemes napsütéses időt jeleznek a meteorológusok. A hőmérő higanyszála 30 fok körüli lesz. A tiszta vízállása Magyarkanizsánál 160, Zentánál 236 cm magas. A mai napon hidegfronti hatásban lesz részünk, emiatt az érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák, szív problémák és keringési panaszok egyaránt előfordulhatnak. A szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. Egyeseknél szédülés és rosszul lét sem kizárt. Záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmával és a pollen allergiával küzdők panaszai. Így ők lehetőleg ezeket az időszakokat töltsék zárt térben. A napos időben az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Radio.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
1: Megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering, Martonos, Penkovszka 13. Napi friss menüebédek nagy választékban, házias készítésű desszertek ízlegyhelyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
2: Ez volt a reklám.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fanda Rádió.
4: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
5: Nagyon szép jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak, szeretettel köszöntjük Magyar Kanizsát, Zentát, Martonost, Horgost, Oromot, Adorjánt és mindenkit, külföldi hallgatóinkat is, akik ma reggel a Panda Rádióval indítják a napjuk.

0: Hát, péntek van, és valahogy már ettől is más a reggel, ugye Zenóbia?
1: Bizony, jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Péntek reggel mindig különleges, még vár ránk egy munkanap, de közben már ott motoszkál a fejünkben a hétvége is.
0: Tudod, mi jutott eszembe ma reggel, hogy milyen sokszor mondjuk azt, ha majd eljön a hétvége, akkor végre pihenek, akkor majd lesz időm.
1: Pedig közben ez a péntek is egy ajándék, nem csak egy nap, amit át kell vészelni, hanem egy nap, amit meg is lehet élni.
0: Pontosan, és lehet, hogy ma történik valami egyszerű, apró, így mosoly, egy jó hír, egy találkozás, és estére azt mondjuk majd, ez egy szép nap volt.
1: Ezért szeretjük minden reggelt egy olyan gondolattal kezdeni, amit egész nap magunkkal vihetünk.
0: A mai gondolat így szól, ne csak várd a szép pillanatokat, vedd észre őket, mert lehet, hogy már most körülvesznek.
1: Milyen igaz? Sokszor azt hisszük, hogy a boldogság valami nagy esemény, pedig lehet, hogy éppen most is itt van velünk.
0: Lehet, hogy egy közös reggeli, lehet, hogy egy kedves üzenet, vagy csak az, hogy ma valaki őszintén megkérdezi, hogy vagy.
1: Andrea, neked mi az a kis dolog, ami mostanában minden reggel jó kedvre derít?
0: Őszintén? Amikor látom, hogy felébred a város, kinyitnak az üzletek, elindulnak az emberek, és tudom, hogy mi is részesei lehetünk a reggelünknek, ez nekem minden nap öröm.
1: Nekem pedig az, amikor érkeznek az első üzenetek a hallgatóktól, akkor érzem igazán, hogy nem egy stúdióban ülünk, hanem egy nagy közösség részei vagyunk.
0: És most önökhöz fordulunk. Mi volt a legapróbb dolog a héten, ami mosolyt csalt az arcukra? Lehet egy kedves szó, egy sikerélmény, vagy akár egy csésze finom kávé. Írják meg nekünk, mert a jó kedv akkor az igazi, ha megosztjuk egymással.
1: Most pedig jöjjön egy dal, amely reméljük még szebbé teszi ezt a péntek reggelt, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádióban, az FM 103,5 MHz-en.
2: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Zenobia, emlékszel gyerekkorunkban milyen izgalmas volt a névnap?
3: Persze, nem kellett hozzá nagy ünnepség, elég volt egy csokor virág, egy szelet sütemény vagy egy ölelés, és már is különleges lett a nap.
2: Szerintem ezért szeretjük még ma is a névnap egy kedves emlékeztető arra, hogy gondoljunk egymásra. Egy telefonhívás, egy üzenet, vagy csak annyi. Boldog névnapot!
3: És lehet, hogy valakinek éppen ezt teszi szépé a mai napját, úgyhogy nagyon sok szeretettel köszöntjük a mai ünnepelteket. Július 3-án a Kornélok és a Somák ünneplik a névnapjukat.
2: A Kornél latin eredetű név, jelentése a kutatók szerint sompa vagy szar, amelyek régen az erőt és a kitartást jelképezték.
3: Talán ezért is mondják, hogy a Kornélok általában céltudatosak, megbízhatóak és nyugodt természetű emberek.
2: A Soma egy régi magyar keresztnév, amely a Som névből alakult ki, és ma egyre népszerűbb a kisfiú körében is.
3: A Somákról sokan úgy tartják, hogy vidámak, nyitottak, kíváncsiak a világra, és könnyen teremtenek kapcsolatot másokkal.
2: Zenobia, szerinted mi a legszebb ajándék névnapra?
3: Én azt mondanám, hogy az idő, amikor valaki félreteszi a teendőit, és csak azért hív fel, hogy azt mondja, hogy gondoltam rád.
2: Igen, ez semmilyen ajándék nem tudja felülmúlni.
3: A panda ma reggel két kis borítékot tett az asztalra, az egyiken ez állt Kornél, a másikon, hogy Soma.
2: Nem volt bennük pénz, nem volt bennük ajándékutalvány sem, csak egyetlen mondat.
3: A legnagyobb ajándék az, ha valaki örül annak, hogy vagy.
2: A panda szerint ez minden névnapos érdemes lenne elmondani, minden névnaposnak tudnia is.

0: podcast. Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
2: Zenóbia, mondd csak, van olyan étel, amit gyerekként nem szerettél, de ma már örömmel elkészíted?
3: Hogy ne, nálam ilyen a rakottök. Gyerekként mindig fintorogtam, amikor megláttam, ma pedig, ha elkészítem, alig marad belőle másnapra.
2: Érdekes, hogy mennyit változik az ízlésünk, amit régen nem szerettünk, ma már igazi nyári kedvenc lehet. És a rakottök pontosan ilyen, könnyű, laktató, és ebben a melegben nem terheli meg a gyomrunkat. De mi kell hozzá?
3: Nem is sok minden. Egy közepes zsengetök, fél kilogramm darált hús, egy nagy fej vörös hagyma, két gereszt fokhagyma, egy kevés olaj, só, bors, piros paprika, főtt rizs, két tojás, tejföld és egy kevés reszelt sajt a tetejére.
2: Látod, csupa olyan alapanyag, ami sok család konyhájában most is ott van.
3: De hogyan is készül? A hagymát megpirítjuk, hozzáadjuk a darált húst, fűszerezzük, majd belekeverjük a főtt rizst.
2: Közben a felkarikázott tököt néhány percig enyhén sós vízben előfőzzük, így sütés után is szép állaga marad.
3: Ezután egy kivajazott tepsiben rétegezünk, tök, hús, újra tök, majd a tetejére jön a tojással elkevert tejföl.
2: Végül megszórjuk reszelt sajttal és aranybarnára sütjük, amikor elkészül, az egész konyhát betölti az illata.
3: És most jön a mai panda csavar.
2: A húsos

0: rétegbe keverjünk egy marék apróra vágott friss kaprot.
1: És a tetejére sütés után morzsoljunk egy kevés feta sajtot, friss, nyárias ízt ad neki.
0: Ettől lesz egyszerre hagyományos és egy kicsit különleges.
1: Tudod, mit szeretek a rakott ételekben?
0: Mit?
1: Hogy nincs bennük kapkodás, rétegről rétegre készülnek, pont mint a családi emlékek.
0: És mire kiveszed a sütőből, már mindenki ott toporog a konyhában.
1: A panda egyszer megkérdezte a nagymamáját, mama, miért lesz mindig ilyen finom a rakottök?
0: A nagymama elmosolyodott, nem a fűszertartóra mutatott, hanem az ebédlőasztalra.
1: Ahol már mindenki várta az ebédet, majd csak ennyit mondott, a legjobb receptekhez nem csak hozzávalók kellenek, hanem olyanok is, akikkel öröm együtt enni.
0: Lehet, hogy a rakottök egyszerű étel.
1: Ott.
0: Próbálják ki a hétvégén, és ha elkészítik, jó étvágyat kívánunk hozzá. Most pedig jöjjön egy kis zene, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán, az FM 103,5 MHz-en.
2: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: That's my station. Panda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295-5 adankó.com.
2: Zenobia, emlékszel még arra az időre, amikor egy új videóklip premierje igazi eseménynek számított?
3: Hogy ne emlékeznék, vártuk a zenei műsorokat, felvettük kazettára a kedvenc dalainkat, és másnap az iskolában vagy a munkahelyen mindenki ugyanarról beszélt.
2: És a 90-es évek végén volt egy lánycsapat, amely tényleg friss lendületet hozott a magyar popzenébe. Ők voltak a Fresh.
3: A Fresh 1996. novemberében alakult Budapesten. A csapatot Hauber Zsolt álmodta meg, aki a zenekar hangzásának kialakításában a dalszerzőként is meghatározó szerepet játszott.
2: Az első felállásban Virág, Asmaret és Barbara énekelt. A zenekar neve sem véletlen volt. A Fresh, vagyis Frisch pontosan azt fejezte ki, amit képviselni szerettek volna. Fiatalságot, lendületet és modern hangzást.
3: 1997-ben megjelent első albumuk, a Fresh Láz, rajta az Ilyen majd lány című dallal.
2: A közönség hamar megszerette őket, a televíziók játszották a klipjeiket, a rádiók pedig egymás után vették fel a dalaikat a műsorban.
3: A siker azonban nem csak örömöt hozott. 1997-ben egy fellépésre tartva autóbalesetet szenvedtek.
2: Virág súlyos sérülést szenvedett, a csapat egy időre lepták fel.
3: 1998-ban érkezett Viki, majd később Andi és Ági, akik új lendületet adtak a Freshnek.
2: A Táncolj még, az Itt vagyunk, majd később az Én is imádlak, az Utolsó tangó, és a Félig ördög, félig angyal igazi közönségkedvencek lettek.
3: A 2000-es években már szinte minden nyári fesztiválon és városnapon ott volt a Fresh.
2: 2003-tól a csapat duóként Fresh Viki és Fresh Andi felállásban folytatta, és ez lett a legismertebb korszakuk.
3: Nem csak Magyarországon voltak népszerűek, 2001-ben még Párizsban is felléptek egy nemzetközi televíziós műsorban.
2: Zenobia, szerinted mitől működött ennyire a Fresh?
3: Attól, hogy vidámak voltak, színesek, könnyedek, a dalaik nem akartak bonyolultak lenni, egyszerűen jó kedvre derítettek.
2: És szerintem az is sokat számított, hogy mindig igényes videóklipjeik és látványos színpadi műsoraik volt. Évek elején voltak fiatalok, ezek a dalok egyet jelentenek a gondtalan nyarakkal és a diszkók hangulatával.
3: A Panda egyszer egy régi CD-t talált a polcon, lefújta róla a port, betette a lejátszóba.
2: Ahogy megszólalt az első Fresh Lager, hirtelen már nem is a nappaliban volt, hanem egy nyári estén barátok között nevetéssel, teletervekkel.
3: Mosolyogva csak ennyit mondott, a zene nem tudja visszahozni az időt, de képes újra átélhetővé tenni a legszebb pillanatokat.
2: Lehet, hogy az évek gyorsan telnek,
3: de egy jó dal soha nem veszít az értékéből.
2: És a Fresh dalai ma is ugyanazzal az energiával szólnak, mint amikor először felcsendültek.
3: Most pedig hallgassunk meg egy igazi Fresh lágert, és idézzük fel együtt a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen hangulatát.
1: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065-21-22-955 adankó.com.

0: The music's awesome.
1: On the radio. Sass 3-5.
2: Hit music.
1: On the radio.
3: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piactér 16. Telefon 062-50-5147.
4: Zenóbia, van olyan történelmi esemény, amiről emlékszel, hogy amikor először hallottad, azt mondtad, na hát, ezt nem is tudtam.
5: Rengeteg. És pont ezért szeretem ezt a rovatot, mert a történelem nem csak királyokról és csatákról szól, hanem olyan pillanatokról is, amelyek megváltoztatták a világot.
4: Na akkor lapozzuk fel együtt a történelem naptárát, nézzük, mit tartogat számunkra július 3-a.
5: 418 évvel ezelőtt, 1608. július 3-án alapította meg Samuel de Champlain Quebec városát Kanadában.
4: Ez volt az egyik legfontosabb francia település Észak-Amerikában, és ma is Kanada egyik legszebb történelmi hangulatú városa. Macskaköves utcák, régi erdők és európai hangulat a tengeren túlon.
5: 1775-ben ezen a napon vette át George Washington az amerikai függetlenségi hadsereg főparancsnokságát.
4: Akkor még senki sem tudta, hogy később ő lesz az Amerikai Egyesült Államok első elnöke, néha egyetlen nap egész történelmet ír.
5: 1884. július 3-án jelent meg először a Dow Jones részvényindex elődje.
4: Azóta emberek milliói figyelik nap mint nap a világ tőzsdéinek alakulását.
5: 1985-ben Vissza a jövőben meghódítja a mozikat, és egy igazi filmes érdekesség, hogy 1985. június 3-án mutatták be az Egyesült Államokban a Vissza a jövőbe című filmet.
4: Ki gondolta volna akkor, hogy Marty, McFly és a Doki története minden idők egyik legkedveltebb filmje lesz. Szerintem ma is ugyanúgy élvezzük, mint 40 évvel ezelőtt.
5: Július 3-a egy fontos világnap is. Ez a nemzetközi műanyag zacskó mentes világnap.
4: Arra emlékeztet bennünket, hogy egy apró változtatás is sokat számíthat, ha vászontáskát viszünk magunkkal a boltba, már tettünk valamit a környezetünkért.
5: Lehet, hogy egyetlen zacskó nem tűnik soknak, de több millió ember döntése már valódi változást hozhat.
4: Érdekes, hogy július elején sok országban ilyenkor kezdődnek a legnagyobb nyári fesztiválok és szabadtéri rendezvények. A hosszú nappalok és a meleg esték ilyenkor hívják igazán az embereket a szabadba.
5: A panda egyszer egy régi fali naptárt lapozgatott, minden napnál volt egy-egy bejegyzés.
4: Volt, ahol egy születésnap, máshol egy régi fénykép, egy koncert, egy családi kirándulás.
5: A panda elmosolyodott és azt mondta, nézd csak, nem csak a történelem könyvek őrzik a múltat, a mi naptárunk is tele van történetekkel.
4: És mielőtt becsukta volna, még azt mondta, minden nap ír valamit a történelem, de a legszebb történeteket mi írjuk a saját életünkben.
5: Amikor ma este ránéznek a naptára, gondoljanak bele, hogy ez a nap is egyszer emlék lesz.
4: Rajtunk múlik, hogy milyen emlék, legyen benne egy mosoly, egy kedves szó vagy egy pillanat, amire jó lesz visszagondolni.
5: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját, mert még sok érdekes történet és rengeteg jó zene vár önökre.
3: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre váltsz, látogass el a Pizsu Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsu Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.
6: Önvállalkozó? Van üzlete? Szolgáltatása vagy cége? Szeretné, hogy többen megismerjék? Akkor hirdessen a Panda Rádióban! Nap mint nap hallgatók százai követik műsorainkat Magyar Kanizsán, a környező településeken és az interneten keresztül Magyarországról is. A Tisza hangja reggeli műsorban lehetőséget biztosítunk reklámokra, támogatott rovatokra, bemutatkozásokra és interjúkra. Mi nem egyszerűen reklámot sugárzunk. Mi segítünk eljuttatni az önüzenetét a hallgatókhoz. Legyen szó kereskedelemről, szolgáltatásról, vendéglátásról vagy bármilyen vállalkozásról. A Panda Rádióban megtalálja a helyét. Érdeklődés és hirdetés. 063 1 670 550. Még egyszer, 063 1 670 550. Panda Rádió, FM 103,5. A helyi vállalkozások hangja, a közösség rádiója.
1: 8 óra van.
7: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Panda Rádió.
4: A Panda Kuckó rovat támogatója, Profivet állatorvosi ambulancia, Magyar Kanizsán található a Gesztenyefasor 90/A szám alatt. Ha kedvencüknek állatorvosi segítségre van szüksége, forduljanak bizalommal a Profivet csapatához.
5: Andrea, szerintem nincs olyan ember, aki ne hallotta volna azt a mondást, hogy a macska mindig talpra esik.
4: Igen, és gyerekként én azt hittem, ez valami varázslat. Aztán kiderült, hogy a természet egészen különleges ajándékot adott a cicáknak.
5: Valóban, a macskáknak rendkívül fejlett az egyensúlyérzékük, a belső fülükben található egyensúlyszerv szinte azonnal érzékeli, ha a testük megfordul.
4: És ilyenkor villámgyorsan megkezdik azt a mozdulatsort, amit a szakemberek helyreigazító reflexnek neveznek.
5: Először a fejüket fordítják a megfelelő irányba, utána a vállukat, majd a gerincük szinte csavarodik egyet. Végül a hátsó lábaik is követik a mozdulatot.
4: Mindez olyan gyorsan történik, hogy sokszor szabad szemmel alig lehet követni.
5: És amikor már közelednek a talajhoz, széttárják a lábaikat, így nagyobb lesz a testfelületük, lassabban esnek és könnyebben tudják tompítani az érkezést.
4: De így van egy nagyon fontos dolog, ez nem jelenti azt, hogy a macska nem sérülhet meg.
5: Pontosan. Ha túl alacsonyról esik, lehet, hogy nincs elég ideje megfordulni. Ha pedig nagyon magasról zuhan, akkor is súlyos sérüléseket szenvedhet.
4: Ezért nagyon fontos, hogy az erkélyeket, nyitott ablakokat megfelelően biztosítsuk. A kíváncsi cicák könnyen bajba kerülhetnek. Az egész világ egy nagy kaland, egy madár, egy falevél, egy pillangó, és már is indulnak felfedezni.
5: És éppen ezért rajtunk múlik, hogy biztonságos legyen számukra ez a kaland.
4: A panda egyszer azt látta, hogy a cicája hosszasan üldögél az ablakban, nem csinált semmit, csak figyelte a madarakat.
5: A panda ekkor felszerelt egy biztonsági hálót az ablakra, valaki megkérdezte tőle, hogy ennyire félted?
4: A panda elmosolyodott, majd ezt mondta, nem azért vigyázok rá, mert ügyetlen, hanem azért, mert szeretem.
5: És talán ez a legfontosabb. Nem bízzuk a szerencsére azt, akit a családunknak tekintünk.
4: A Panda Kuckó rovat támogatója a Profivet állatorvosi ambulancia, Magyar Kanizsán a Gesztenyefasor 90/A szám alatt található. Profivet, ahol a gondoskodás minden gyógyítás első lépése.
5: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádióban.

0: Reklám.
1: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás. Varúdi otthon.
2: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
3: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munka szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53 065.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana Salon Kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: A legjobbat a legjobb helyről, Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com
2: Na putu ste? Čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš? Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa. Pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli.
3: Es wurde reklamiert.

0: Banda Rádió.
1: A Tiszahangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
2: Zenóbia, mondd csak, ha azt mondom nyár, neked melyik gyümölcs jut először eszedbe?
3: Nekem egyértelműen a sárga barack, már az illata is olyan, hogy rögtön a nagymamám kertjében érzem magam.
2: Nálunk is mindig ez jelezte, hogy igazán megérkezett a nyár, frissen a fáról, lekvárként, süteményben, de tudod mi az érdekes? Nem csak finom, hanem elképesztően sok jót is tesz a szervezetünkkel.
3: Pedig sokszor csak egy gyümölcsként gondolunk rá, holott valóságos vitaminbomba.
2: A sárga barack sok A-vitamin előanyagát, béta-karotin tartalmaz, és hozzájárul a bőr és a szem egészségének megőrzéséhez.
3: Található benne C-vitamin, amely támogatja az immunrendszer működését, valamint kálium is, ami fontos szerepet játszik az izmok és a szív megfelelő működésében.
2: Nem véletlen, hogy a kozmetikai készítmények között is gyakran találkozhatunk sárga barack magolajjal.
3: Ez az az olaj, ami táplálhatja és puhíthatja a bőrt, ezért sok arckrémben és testápolóban is megtalálható.
2: A benne lévő kálium segíthet a szervezet megfelelő folyadékháztartásának fenntartásában, és fontos az egészséges vérnyomás szempontjából is.
3: Persze ez nem helyettesíti az orvosi kezelést vagy az egészséges életmódot, de egy kiegyensúlyozott étrend részeként remek választás.
2: A sárga barack víztartalma is magas, ezért a forró nyári napokon kellemes frissítő gyümölcs lehet.
3: És mivel rostot is tartalmaz, az emésztésnek is jót tehet.
2: Én legjobban frissen szeretem, amikor beleharapok és végig csorog a leve.
3: És utána rögtön szalvitát kell keresni, de egy jó házi sárga barack lekvárnak sem tudok ellenállni.
2: A panda egyszer leszedett egy érett sárga barackot a fáról, megnézte a kezében, megszagolta, majd beleharapott.
3: A gyümölcs édes volt, lédús és illatos, a panda becsukta a szemét és azt mondta, ez az íz olyan, mint a gyerekkor.
2: Aztán még hozzátette, a természet néha a legegyszerűbb ajándékokba rejti a legnagyobb kincseket.
3: És a nyár tele van finom gyümölcsökkel.
2: Ha tehetik, választák a szezonális friss terméseket.
3: Nem? Amikor legközelebb beleharapnak egy zamatos sárga barackba, gondoljanak arra, hogy néha az egészség valóban ilyen édes tud lenni.
2: Most pedig folytatjuk a Tiszahangját itt a Panda Rádió hullámhosszán, az FM 103,5 MHz-en. Maradjanak velünk!
1: A szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: down. Poof.
1: Let's do it. I love all the music. The music's awesome.
2: On the radio.
1: Hit music.
2: Pont a rádió.
3: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen.
4: Kis biztatás, nem azért, hogy valaki megmondja, mi fog történni, hanem mert néha egyetlen mondat is lendületet adhat.
5: Pontosan. Mi sem azt szeretnénk megmondani, mit hoz a jövő, inkább adunk minden csillagjegynek egy gondolatot, amit érdemes magával vinni a mai napra.
4: Kosok, ma ne akarjanak mindent egyszerre megoldani.
5: Egy jól megtett lépés ma többet érhet, mint 10 elkapkodott. A napszíne pedig a kosoknak ma a piros. Bika. A bikák ma a türelem legjobb társaságuk.
4: Lehet, hogy amire várnak, már sokkal közelebb van, mint gondolnák. A szerencse számuk a 8-as. Ikrek, ma egy beszélgetés új gondolatokat ébreszthet önökben.
5: Hallgassanak figyelmesen, mert egy jó tanács váratlan helyről érkezhet, a napszíne pedig nekik ma a napsárga. Rákok, ma különösen sokat jelenthet egy kedves gesztus.
4: Lehet, hogy valaki éppen az önök mosolyára vár, a szerencse számuk a 2-es.
5: Oroszlánok, ma bátran mutassák meg az ötleteiket.
4: Lehet, hogy valaki pont önökre vár egy jó megoldással kapcsolatban, a napszíne az arany.
5: Szüzek, ne aggódjanak azon, ami még meg sem történt.
4: A mai nap inkább a megoldásokról szóljon, ne a problémákról, a szerencse számuk a 6-os. Mérlegek, ma keressenek egy kis nyugalmat.
5: Néha 5 percen többet ér, mint egy óra kapkodás. És a napszíne a mai napon a világos kék. Skorpiók, ma egy régi emlék mosolytalhat az arcukra.
4: Engedjék, hogy a szép emlékek erőt adjanak a jelenhez, a szerencse számuk a 9-es. Nyilasok, péntek van, ideje egy kicsit előre tekinteni a hétvégére.
5: Találjanak időt arra is, ami feltölti a lelküket, a napszíne a narancssárga. Bakok, ma ismét bebizonyosodhat, hogy a kitartás mindig meghozza az eredményét.
4: Ne adják fel az utolsó métereken, a szerencse számuk a 4-es. Vízöntők, ma merjenek egy kicsit másképp.
5: Napszíne a türkiz. Halak, ma hallgassanak a megérzéseikre.
4: A szív néha hamarabb tudja a választ, mint az ész. A szerencse számuk a 7-es.
5: Zenobia szerint tényleg a csillagok írják meg a napunkat.
4: Én inkább úgy gondolom, a csillagok csak világítanak, a történetet mi írjuk.
5: A panda ma hajnalban felnézett az égre, annyi csillagot látott, hogy meg sem tudta számítani.

0: számolni őket. Aztán mosolyogva ezt mondta, a legfényesebb csillag néha nem az égen van, hanem egy kedves ember mosolyában.
1: Akár hisznek a horoszkópban, akár csak szeretnek eljátszani a gondolattal.
0: Egy dolgot ne feledjenek, a mai nap legfontosabb döntéseit nem a csillagok hozzák meg, hanem önök.
1: Most pedig jöjjön egy újabb remek dal, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádióban.
2: A horoszkópot a Palicsi Nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
3: 103.5 Panda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első. A mosolycsomag rovat...
5: Kedves vendégek! Tisztelt lejönjévők, kedves gyerekek!
6: Ne izgulj nyugodtan!
5: Ne izgulj nyugodtan! Tisztelt zsűri, anyukák, apukák, nagymamák, és ezt nem tudom kiolvasni, mindegy. Most pedig szeretetlettel köszöntöm magukat és titeket itt a Szikora Róbert általános iskola aurájában.
7: Aula.
5: Azt, nem tudom. A zsűri tagjai Pumpás László. Piroska néni és a farkas.
7: Farkas Gábor.
5: Ja, Farkas Gábor, kerületünk pedagógiai és közoktatási központjának innovációs ügyekkel foglalkozó dáma pedagógia részlegének elnök vezérigazgató helyettese. Ő jött az Audival.
7: Ezt nem kell mondani.
5: Ja, ezt mondanom se kell, igen. És akkor végül de nem elsősorban a zsűri elnöke Gukta Ákosné Juli néni iskolánk magyar és kémia szakos ének tanára.

0: Android János, családi kör 2.0. Donászi Magda vers. Este van, kiki nyugalomba, 120 giga pornó a vinyomó halomba. Zúg a zéi bogár, neki megy a falnak, a YouTube-on már ezren látták, hogy anyukám még szaladgálnak. Mintha lába kellene valamennyi rögnek, Facebookon a haverok a dákomon röhögnek. Csapong a denevér az ereszt sodorván, kommentelik, lájkolják, mindegy, mit mond Orbán. Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek, vettem egy új tablet PC-t, kellett a fenének. Csendesen kérődzik Igen Jámbor fajta, androidos telom a dual proci hajtja. Este van, a tűz sem világít, álmodik a hülye elme, amit a retek klub irányít. A gyermek is álmos, egy már alszik éppen, Sterbinski a lejátszóján iPhone a kezében.
1: Minden bizonyára sokan érdeklődök, hogy mi a mai versenydíja. A első díj egy kétszemélyes reggeli iskolánk ebédelőjében, amit a jövő héttől esténként 6 és 8 óra között lehet. Stani. A reggeli menüje tea, illetve kakajó, így be. Meg szalámis lekváros rizskenyér.
2: Roskenyér.
1: Roskenyér. Rozsömle. Há, hetek óta itt van, úgyhogy...
2: Második díj.
1: Ja, a második díj egy álomutazás. Tehát nem történik meg. A harmadik díj pedig Bunyec István. Orfa. Hallgassátok meg a fületekkel. Tihanyi Márton, negyedik osztályos tanuló versét. Már nem ő írta, csak ő mondja el.
3: Tomkai Tivadar, merre van, ahogy hívják? Donászi Magda verse. Hogyha balra elindulok, aztán jobbra befordulok, egyenesen megyek tovább, majd jobbra megint befordulok. Jó ideje, gyalogolok, egyenesen kanyarodok, keringek itt erre, arra, mindegy, most már le van. Következő utcán végig lócán ülnek kinn a nénik, ők mondják meg merre, hova, némelyiknek nincsen foga. Balra megyek, jobbra megyek, van olyan, hogy eltévedek. Velem szembe jön egy bácsi, és elmondja ott a sévizem, hogy el kell menni ott a novra. Most hallom azt, hogy be kell kanyarodni, nem tudod, hogy egészen odaig elmenni, volna egyenesen. Jobbra kanyar, balra kanyar, megint balra, vagy nem, jajaj, megvan már az utca, tudtam, honnét előbb elindultam.
1: Most pedig következzék, jöjjön Bushido Anna Mária, kettedik osztályos tanuló, aki a anyukájának, a szeretőjének a versét adja.
3: Séta az udvarban, amikor a nagymamámnál vagyunk len vidéken, de nem engedi, hogy benn legyek a házban, mert dolgozni szeretne, és zavarja, hogy ott téblábalok körülöttem, mert szerint ez még balesetveszélyes is lehet, úgyhogy kizavar és unatkozom. Donászi Magda vers. Egy kis kecske mekeke, földön béka brekeke. Egy kis malac röf-röf-röf, Andor bácsi böf-böf-böf. Kacsa, háp, háp, háp, páva, mama, páv, páv, páv, tücsök, bácsi, tücs, tücs, tücs, szöcske néni, szöcs, szöcs, szöcs.
1: Köszönjük a figyelmet!
3: Pohol, versmondó.
1: A versmondónak vége van!
2: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Elindult a nyári utazási csúcs, július első hétvégéjéhez közeledve egyre nagyobb forgalom várható az utakon és a határátkelőknél. Ha útnak indulnak, érdemes előre tájékozódni az útviszonyokról és a várakozási időről, a nagy melegben pedig gyakrabban megállni egy rövid pihenőre. Aratás Vajdaságban teljes lendülettel dolgoznak a kombájnok a vajdasági földeken. A mezőgazdasági gépek egyre gyakrabban jelennek meg a közutakon is, ezért a közlekedési szakemberek fokozott figyelmet és türelmet kérnek az autósoktól. Vigyázzunk kedvenceinkre! A nyári hőség nem csak az embereket, hanem a házi állatokat is megviseli. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a kutyasétákat inkább a reggeli vagy az esti órákba időzítsék, és mindig gondoskodjanak elegendő friss ivóvízről. Hétvégi kikapcsolódása a kellemes nyári idő miatt országszerte nagy látogatottságra számítanak a strandok, fürdők és kirándulóhelyek. A szakemberek arra kérik a pihenni vágyókat, hogy figyeljenek a megfelelő folyadékbevitelre és a napvédelemre. Európát továbbra is rendkívüli hőség sújtja, több európai országban továbbra is rendkívüli meleg nehezíti a minőséget.

0: Napokat. A hatóságok több helyen hőségriasztást tartanak fenn, és arra kérik a lakosságot, hogy a legforróbb órákban lehetőleg maradjanak hűvös helyen, és fogyasszanak sok folyadékot. Panda ajánló, ha még nincs programjuk a hétvégére, látogassanak ki a Kanizsa Festre, ahol pénteken és szombaton is koncertek és szórakoztató programok várják a vendégeket, szombaton pedig Szent Tamáson traktoros találkozó várja az érdeklődőket. A nap érdekessége. Tudták, hogy a méhek egyetlen kilogramm méz elkészítéséhez akár 8 millió virágot is felkeresnek? Ez jól mutatja, milyen elképesztő munkát végeznek ezek az apró beporzók minden nyáron. A péntek az a nap, amikor már a naptár is mosolyog, ha pedig a hétvégi terveik között szerepel egy kis pihenés, akkor már csak egyetlen dolguk van, élvezzék a nyarat. Panda Radar, képben a világgal.
1: Panda Rádió. Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
3: Zenobia, tegnap este lesétáltál a Tiszához?
4: Igen, és tudod, mi lepett meg? Nem csak az, hogy milyen alacsony a vízállás, hanem az is, hogy amikor megérintettem a vizet, szinte olyan volt, mintha már egy tóban lennék.
3: Pontosan, ugyanezt éreztem én is. A Tisza nyáron mindig kellemes volt, de idén, mintha még gyorsabban felmelegedett volna.
4: Sokan kérdezik ilyenkor, hogy ez természetes-e, a válasz az, hogy igen, bizonyos mértékig. Minél tovább tart a hőség, minél kevesebb az eső és minél alacsonyabb a vízállás, annál gyorsabban melegszik fel a folyó.
3: Ha visszanézünk az elmúlt évek nyaraira, a Tisza vize júliusban általában 22 és 26 Celsius fok között mozgott. A hosszabb hőhullámok idején azonban a sekélyebb részeken ennél is melegebb lehet.
4: És ilyenkor már nem csak a strandolók örülnek a kellemes víznek, a halaknak, a vízi növényeknek és az egész folyó élővilágának is alkalmazkodnia kell a magasabb hőmérséklethez.
3: Az idei nyár különösen forrón indult, a mérsékelt június végén a Tisza több szakaszán már 24 és 26 Celsius fok volt a hőmérséklet, ami a nyár elején is magasnak számít.
4: És ha a kánikula tovább tart, könnyen előfordulhat, hogy a következő napokban még ennél is melegebb lesz a folyó.
3: Érdekes belegondolni, tavasszal még a hideg víz miatt csak kevesen merészkedtek bele, most pedig sok helyen szinte hívogat a Tisza.
4: Persze, ettől még mindig folyó marad, a sodrás helyenként erős lehet, ezért fürdés előtt mindig figyeljünk arra, hogy biztonságos helyet válasszunk.
3: A nagy meleg nem csak nekünk jelent kihívást.
4: A halak ilyenkor gyakran mélyebb, hűvösebb részeket keresnek, a madarak pedig egyre többször a sekélypartokon pihennek.
3: És a vízből előbukkanó homokpadok, vagy ahogy mi mondjuk porondok, ilyenkor egészen új arcát mutatják meg a Tiszának.
4: A panda tegnap naplemente előtt leült a Tisza partjára, levette a cipőjét és óvatosan belelógatta a lábát a vízbe.
3: Mosolygott, a folyó csendesen hömpölygött, a túlpart aranyszínben ragyogott.
4: A panda nem sietett, csak figyelte a vizet, majd ezt mondta: a Tisza minden nyáron felmelegszik, de a szívünket egész évben ugyanúgy megérinti.
3: Ha tehetik, sétáljanak le ezekben a napokban a Tiszához.
4: Hallgassák a hullámokat, nézzék a víz tükrét, és élvezzék azt a nyugalmat, amit csak egy folyó tud ajándékozni.
3: Találkozunk legközelebb is itt a Tisza hangjában, ahol mindig közelebb hozzuk Önökhöz szeretett folyónk történeteit.
2: A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.

Magyar szó lapszemléje következik Tisza hangja műsorunkban, magyar szó a vajdasági magyarság napilapja. A mai napon a második oldalon olvashatnak az ukrajnai háborúról, Zelenszkij előre szólt. Az orosz haderő nagyszabású drón és rakétatámadást hajtott végre tegnapra virradóra Ukrajna ellen. Legnépszerűbb a közgazdaságtan, bővebben erről a hetedik oldalon olvashatnak. Helyi közösségekről és tömegközlekedésről ülésezett a szabadkai képviselőtestület. Erről bővebben a kilencedik oldalon olvashatnak. A jövő a közös munka eredménye, Adaközség háromnapos rendezvénysorozattal ünnepel. Erről a tizenegyedik oldalon olvashatnak bővebben. Magyar szó a vajdasági magyarság napilapja.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója, a Magyar Kanizsai, nyújts már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
5: Zenóbia, szerinted vannak olyan városok, ahol szinte minden utcakő tudna mesélni?
6: Én biztos vagyok benne, és pontosan egy ilyen helyre látogatunk, egy városba, ahol a történelem szinte minden sarkon ott áll mellettünk.
5: Na, hová utazunk ma?
6: Ma irány Kruševac, Szerbia egyik legfontosabb történelmi városa.
5: Sokan csak átutaznak rajta, pedig Kruševac nem csak szép, hanem a szerb történelem egyik legjelentősebb helyszíne is.
6: Ha Kruševac nevét halljuk, szinte azonnal eszünkbe jut Lázár fejedelem.
5: Egy apró történelmi pontosítás: Lázár fejedelem nem Kruševacban született, a történészek szerint születési helye valószínűleg a mai Prilepac környéke, a mai Koszovó területén, viszont Kruševac volt a székhelye, itt építette fel udvarát, és innen irányította a középkori Szerbiát.
6: És innen indult el 1389-ben a Rigó-mezei csatába, vagyis a koszovói csatába is, amely a szerb történelem egyik legmeghatározóbb eseménye lett.
5: A csata nem csak a történelemkönyvekben él tovább, a szerb népköltészetben, legendákban és dalokban is különleges helyet foglal el.
6: Ha Kruševacba érkezünk, az első látnivaló a Lazarevgrád, vagyis Lázár fejedelem vára.
5: Ma már csak részben maradt fenn, de a várfalak között sétálva könnyű elképzelni, milyen lehetett itt az élet több mint 600 évvel ezelőtt.
6: A vár mellett áll a gyönyörű Lazarica templom, amelyet a 14. század

0: szintjén építettek. A szerb középkori építészet egyik legszebb emléke, finom kőfaragásai és különleges díszítései miatt ma is sokan keresik fel.
1: Ma Kruševac egy modern, nyugodt város, széles sétáló utcákkal, hangulatos terekkel és rengeteg zöld parkkal.
0: A belvárosban kellemes kávézók, cukrászdák és éttermek várják a látogatókat, nyáron esténként megtellik élettel.
1: Ha már itt járunk, érdemes megkóstolni a helyi grillezett specialitásokat, a frissen sült lepényeket és a Rašina környékének borait is.
0: És persze egy jó szerb kávé sem maradhat ki, hiszen utazni nem csak a szemünkkel, hanem az ízeken keresztül is lehet.
1: Tudod, mi tetszik nekem Kruševacban?
0: Mi?
1: Hogy itt a múlt és a jelen békésen megfér egymás mellett. Az ember néhány perc alatt átsétálhat a középkorból egy modern sétáló utcára.
0: A panda egyszer megállt a vár falainál, sokáig nézte a köveket.
1: Arra gondolt, hány ember sétált már itt előtte, katonák, királyok, kézművesek, gyerekek.
0: Majd lenézett a mai városra, ahol emberek beszélgettek, gyerekek játszottak, és szólt a zene.
1: Mosolyogva csak ennyit mondott a történelem, nem azért fontos, hogy a múltban éljünk, hanem hogy jobban értsük a jelent.
0: Ha szeretik azokat a helyeket, ahol minden utca egy történetet mesél,
1: akkor Kruševacot érdemes felírni a bakancs listára. Lehet, hogy egyetlen nap alatt nem lehet minden titkát megismerni, de biztos, hogy egy darabját hazaviszik a szívükben.
0: Most pedig utazzunk tovább együtt a Tisza hangjában, itt a Panda Rádióban.
2: Az Utazzunk Együtt rova támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.
3: Csőnadrág és hegyes cipő.

Magnum, a régi Mambo Magnum, a régi Mambo Magnum. Szétszakadtak, elszakadtak, nem szólnak már semmiféle forró.

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
2: Podika Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig, kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem találkozik.
3: Zenobia, mondd csak, ha azt mondom kosztüm, neked mi jut először eszedbe?
4: Gyerekkoromban az anyukám ünneplője mindig volt egy elegáns kosztümje, számított az igazi női kosztümnek.
3: A klasszikus szoknyás kosztüm több mint 100 éve van jelen a divatban, elegáns, nőies, időtálló.
4: Ma is remek választás lehet esküvőre, ünnepségre vagy hivatalos eseményre, és valljuk be, van benne valami örök elegancia.
3: A nadrág kosztüm viszont csak a 20. század második felében vált igazán elfogadottá.
4: Mert eleinte sokan furcsálták, ma pedig már szinte minden gardróbban megtalálható.
3: Kényelmes, modern, magabiztosságot sugároz, és szinte bármilyen alkalomra fel lehet venni.
4: Én azt mondanám, egyik sem jobb, csak más.
3: Pontosan, ha valaki szoknyában érzi jól magát, akkor azt viselje. Ha nadrágban magabiztosabb, akkor azt.
4: A divat ma már nem arról szól, hogy mit kell felvenni, hanem arról, hogy mitől érezzük önmagunknak magunkat.
3: Régen szinte minden kosztüm fekete, sötétkék vagy szürke volt.
4: Ma viszont bátran választhatunk bézst, fehéret, púderrózsaszint, olívazöldet vagy akár élénkebb árnyalatokat is.
3: A Panda egyszer egy elegáns rendezvényre készült. Az egyik válfán egy szoknyás kosztüm lógott, a másikon egy nadrág kosztüm.
4: Gondolom hosszasan nézegette mindkettőt, aztán nem azt választotta, amelyik éppen divatos volt, hanem azt, amelyikben mosolyogva nézett rá. Vissza a tükörből.
3: És mielőtt elindult volna, ezt mondta, a legszebb ruha nem az, amit mások csodálnak, hanem az, amelyben önmagad lehet.
4: Lehet szoknya, lehet nadrág.
3: A legfontosabb, hogy a ruhánk ne elrejtse, hanem kiemelje azt, akik vagyunk.
4: Mert az igazi elegancia nem a szabásvonalban kezdődik,
3: hanem az önbizalomban és a mosolyban.
4: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádióban.
2: A divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.
5: Ezer ajtót zártál rám,

0: Show. Száz három öt.
1: Hit music.
2: Give it up.
0: Panda Rádió.
3: Biztosítási percek. A biztosítási percek támogatója a DDO biztosító. Mert az autó nem csak közlekedési eszköz, hanem érték is. Kedves hallgatóink! Sokan vigyázunk autónkra, rendszeresen szervizeljük, tisztán tartjuk, figyelünk a műszaki állapotára. Mégis előfordulhatnak olyan helyzetek, amelyekre nem lehet teljesen felkészülni. Egy váratlan jégeső, egy kidőlő faág, egy parkolói koccanás, vagy akár egy nagyobb baleset. Ilyenkor kerül előtérbe a kaszkó biztosítás. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás másoknak okozott károk esetén nyújt védelmet. A kaszkó biztosítás viszont a saját járművünk védelméről szól. Segítséget jelenthet például elemi károk esetén. Vihar, jégeső, tűz, lopás vagy egyéb váratlan események alkalmával. Egy autó ma már komoly értéket képvisel. Ezért sokan választják a kaszkó biztosítást, hogy nagyobb biztonságban tudhassák járművüket. A nyugalom érzése pedig sokszor legalább annyira fontos, mint maga az autó. Nem tudjuk megakadályozni a váratlan eseményeket, de felkészülhetünk rájuk. És ez sokszor óriási különbséget jelenthet. Ez volt a biztosítási percek. A rovat támogatója a DDO biztosító. Mert a biztonság nem akkor kezdődik, amikor megtörténik a baj, hanem jóval előtte. DDO biztosító. Az értékek védelmében minden úton, minden nap.

És már véget is ér. Egy újabb reggel. Tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: a legjobbat a legjobb helyről, Kaprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Banackó Aranygyalovó.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 857 0616. ProfiVet veterinarska ambulanta.

0: Háló, ki az?
1: Szia, én vagyok.
0: Hány óra van?
1: Délelőtt 11:30.
0: Hadd aludjak egy kicsit még.

0: Na putu ste? Čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš? Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
2: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Új külsejű útleveleket állítanak ki Szerbiában, az érvényes útleveleket nem kell lecserélni. Július 1-től új külsejű útleveleket állítanak ki Szerbiában. Az új okmány burgundi színű borítót kap, a címert a hivatalos állami jelképhez igazítják. Emellett az útlevél mind a 32 oldala eltérő dizájnnal készül. A változások a diplomata, a szolgálati és a magánútlevelekre egyaránt vonatkoznak. A korábban kiállított érvényes útleveleket nem kell lecserélni, azok a lejárati idejükig továbbra is érvényesek maradnak. Tovább nőtt a turisztikai forgalom Vajdaságban. Az év első 6 hónapjában a turisták száma 14,4%-kal, a vendégészakáké pedig több mint 30%-kal emelkedett a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva. Az e-turista információs rendszer adatai szerint január 1-e és július 1-e között 349.461 turista érkezett Vajdaságba, közülük 186 ezeren belföldi, még több mint 163 ezeren külföldi vendégek voltak. A regisztrált vendégészakák száma meghaladta az 1.076 ezret, ami jelentős növekedést jelent a tavalyi 823.901 vendégészakához képest. A statisztikák szerint a külföldi turisták aránya folyamatosan növekszik, ami azt mutatja, hogy Vajdaság egyre népszerűbb úti cél a nemzetközi utazók körében. Az idei eredmények a rekordévnek számító 2024-es adatokat is felülmúlják. A véradás rövidebb egy fél időnél mégis életet menthet. Mindössze 2 napi vértartalék áll rendelkezésre, és több vércsoportból is hiány van. Hívta fel a figyelmet Mirjana Knežević, a Szerbiai Vérátömlesztő Intézet munkatársa. A nyári véradási kampány első 2 hetében a vártnál kevesebb vér gyűlt össze, ezért a szervezők arra kérik a lakosságot, hogy júliusban és augusztusban is adjanak vért. Jelenleg csak B pozitív és AB pozitív vérkészletek stabilak. A legnagyobb szükségük pedig a 0 RH negatív vérre van. A véradókat júliusban ajándékokkal és nyereménysorsolással is ösztönzik. Minden önkéntes kulacsot kap, emellett egy 2 személyes hétvégi pihenést is kisorsolnak. A napok óta tartó forróság nem csak az embereket, hanem a haszonállatokat is megviseli Vajdaságban. A tejtermelő gazdaságokban különösen fontos a megfelelő hűtés, ugyanis a hőstressz miatt a fejős tehenek tejhozama akár 20-25%-kal is csökkenhet. A tartós hőség komoly kihívás elé állítja a tejtermelő gazdaságokat. Különféle hűtési megoldásokat alkalmaznak az elmúlt napokban. Az istálukban ventilátorok és párásító berendezések működnek, amelyek segítenek mérsékelni a hőséget és javítani az állatok közérzetét. A tejhozam jelentősen csökkenhet ebben a nagy melegben, akár 20-25%-kal is, sőt nem csak a mennyiség, hanem a minőség rovására is mehet a kánikula. A gazdák bíznak abban, hogy a hőség enyhülésével a tehenek tejtermelése is fokozatosan visszaáll a megszokott szintre. Addig azonban továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak az állatok hűtésére és folyamatos vízellátására.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: Az előző napon 98 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságában, amelyekben senki sem halt meg és 60 ember sérült meg. Az előző napban egy közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság által felügyelt utakon, amelyekben 2 ember sérült meg. A nyári időszakban megnőtt a forgalomban résztvevő kétkerekűek száma, ezért minden résztvevőt arra kérnek, hogy tanúsítsanak fokozott figyelmet, kölcsönös tiszteletet és felelősségteljes viselkedést. A nyári időszak az év legkritikusabb része a közlekedők ezen kategóriája számára. Felkérik a motorkerékpár vezetőket, hogy sebességüket az útviszonyokhoz igazítsák, szem előtt tartva, hogy a magas hőmérséklet hozzájárul a gyorsabb elfáradáshoz, a koncentrációvesztéshez és növeli a közlekedési balesetek kockázatát. Legyenek láthatóak különösen éjszaka, a nyári időszakban az állami utakon fokozott a forgalom, ezért arra kérnek minden járművezetőt, hogy kipihenten induljanak útnak, tanúsítsanak türelmet és tartsák be a szabályokat. Legyenek óvatosabbak és csökkentsék a sebességet a településeken és a településeken áthaladó állami utakon, hogy időben észrevegyék a többi résztvevőt, helyesen reagáljanak és hozzájáruljanak a közlekedés biztonságához. A Kikindai rendőrkapitányság kellemes napot és biztonságos közlekedést kíván önöknek. Vezess ki pihenten címmel indult a Szerb Köztársaság Biztonsági Ügynökség nyári kampánya. A kezdeményezés fő üzenete, hogy a járművezetők 2 óránként tartsanak legalább 15 perces pihenőt, ezzel csökkentve a fáradtság okozta balesetek kockázatát. 2025. júniusában, júliusában és augusztusában összesen 128 ember vesztette életét, míg mintegy 5600-an megsérültek közúti balesetekben Szerbiában. A szakemberek szerint a nyári időszakban megnövekedik a forgalom, különösen az országon áthaladó tranzitforgalom, mivel Szerbia fontos útvonal Görögország, Montenegró, Törökország és más népszerű úti célok felé, ezért jelentősen hozzájárul a balesetek számának emelkedéséhez.
0: Időjárás.
3: A mai napon napos időre számíthatunk, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 19, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok körül alakul. A hétvégére is kellemes napsütéses időt jeleznek a meteorológusok. A hőmérő higanyszála 30 fok körüli lesz. A tiszta vízállás a Magyarkanizsánál 160, Zentánál 236 cm magas. A mai napon hidegfronti hatásban lesz részünk, emiatt az érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák, szív problémák és keringési panaszok egyaránt előfordulhatnak. A szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. Egyeseknél szédülés és rosszul lét sem kizárt. Záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmával és a pollen allergiával küzdők panaszai. Így ők lehetőleg ezeket az időszakokat töltsék zárt térben. A napos időben az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Állásajánlat. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni. Ha fontos, önnek a gondoskodás. Ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését. Amit kínálunk. Barátságos munkakörnyezet. Összetartó csapat. Úti költség térítés. Versenyképes munkafeltételek. Jelentkezés. 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ancora idősek otthona. Ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.
3: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
4: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
5: Ezvodar.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Elindult a nyári utazási csúcs, július első hétvégéjéhez közeledve egyre nagyobb forgalom várható az utakon és a határátkelőknél. Ha útnak indulnak, érdemes előre tájékozódni az útviszonyokról és a várakozási időről, a nagy melegben pedig gyakrabban megállni egy rövid pihenőre. Aratás Vajdaságban teljes lendülettel dolgoznak a kombájnok a vajdasági földeken. A mezőgazdasági gépek egyre gyakrabban jelennek meg a közutakon is, ezért a közlekedési szakemberek fokozott figyelmet és türelmet kérnek az autósoktól. Vigyázzunk kedvenceinkre! A nyári hőség nem csak az embereket, hanem a házi állatokat is megviseli. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a kutyasétákat inkább a reggeli vagy az esti órákba időzítsék, és mindig gondoskodjanak elegendő friss ivóvízről. Hétvégi kikapcsolódása, kellemes nyári idő miatt országszerte nagy látogatottságra számítanak a strandok, fürdők és kirándulóhelyek. A szakemberek arra kérik a pihenni vágyókat, hogy figyeljenek a megfelelő folyadékbevitelre és a napvédelemre. Európát továbbra is rendkívüli hőség sújtja, több európai országban továbbra is rendkívüli meleg nehezíti a mindennapokat. A hatóságok több helyen hőségriasztást tartanak fenn, és arra kérik a lakosságot, hogy a legforróbb órákban lehetőleg maradjanak hűvös helyen, és fogyasszanak sok folyadékot. Panda ajánló, ha még nincs programjuk a hétvégére, látogassanak ki a Kanizsa Festre, ahol pénteken és szombaton is koncertek és szórakoztató programok várják a vendégeket, szombaton pedig Szent Tamáson traktoros találkozó várja az érdeklődőket. A nap érdekessége. Tudták, hogy a méhek egyetlen kilogramm méz elkészítéséhez

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3:1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VV csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Ez volt a reklám.

0: 11 óra van.
1: Kedves hallgatóink, önök a Palánk hírperceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Több a szegedi régióhoz kötődő fiatal művész is elnyerte a Magyar Művészeti Akadémia idei művészeti ösztöndíját. A nyertesek között szerepel Reke Balázs író is, aki Szegeden él és alkot, munkásságát pedig újabb rangos szakmai elismerés koronázza meg. Szintén a támogatottak között találjuk a szegedi kötődésű Balogh Gyula írót is. Az MMA immár 9. alkalommal hirdette meg 3 éves ösztöndíjprogramját, amelyre idén 1063 pályázat érkezett, közülük 100 alkotó nyert támogatást. A kiválasztott művészek 3 éven át havi 200.000 forintos ösztöndíjban részesülnek alkotói terveik megvalósításához. A program célja nem csupán az anyagi segítségnyújtás, hanem a fiatal művészek szakmai fejlődésének, mentorálásának és közösségépítésének támogatása is. Az idei eredmények ismét bizonyítják, hogy a szegedi térség meghatározó szerepet tölt be a hazai kulturális és irodalmi élet utánpótlásában. Július 31-ig várja a jelentkezőket a Richter Phoenix közösség, amely olyan nők történeteit szeretné bemutatni, akik életük egy nehéz időszakából talpra álltak, és tapasztalataikkal másoknak is erőt adhatnak. A kedvezményezés célja, hogy inspiráló közösséget építsen, ahol a személyes történetek reményt és kapaszkodót nyújtanak. A szervezők olyan jelentkezőket várnak, akik szívesen mesélnek az újrakezdésükről, legyen szó betegségről, családi válságról vagy más komoly élethelyzetről. A beérkezett történetek közül választják ki azokat a főnixeket, akiket később bemutatnak a nagy közönségnek. Jelentkezni a Richter Phoenix közösségi online felületén lehet. A magyar rockzenei közösség emlékdíjjal őrzi Mén Zoltán, a rózsaszín pitbull nemrég elhunyt gitárosának emlékét. Elindult a Mén Zoltán emlékdíj hivatalos honlapja, ahol a szervezők adományokat is gyűjtenek. A felajánlásokat elsőként a család temetéssel kapcsolatos kiadásainak enyhítésére fordítják, ezt követően pedig az emlékdíj alapját gyarapítják. A tervek szerint az elismerést minden év február 24-én Mén Zoltán születésnapján adják át egy komlói térségi és egy országos magyar könnyűzenei előadónak vagy zenekarnak. A Rózsaszín Pitbull azt is vállalta, hogy rendszeresen támogatja az alapot. A kezdeményezés a szegedi rajongók számára is különösen fontos, hiszen a zenekar évek óta visszatérő vendége a Szegedvárosi Rockklub koncertjeinek. A szervezők bíznak abban, hogy a közösség összefogásával nem csak a család kap segítséget, hanem egy hosszú távon is élő hagyomány születhet. Az Artisius ismét meghirdette mentorprogramját, amely tapasztalt zeneszerzők és dalszövegírók segítik a pályájuk elején járó alkotókat. A programra 2026. július 12-ig jelentkezhetnek a regisztrált Artisius szerzők. A kiválasztott résztvevők több hónapon át dolgozhatnak együtt az általuk választott mentorral teljesen térítésmentesen. Az idei mentorok között szerepel Lovasi András, Áron András, Barkóci Noémi, Hegyi Györgyi, Sisi és Hien is. A tavalyi első évadban csaknem 400 pályázat érkezett, amelyek közül 18 fiatal alkotó kapott lehetőséget a közös munkára. A szervezők idén is olyan jelentkezőket várnak, akik szeretnének szakmailag fejlődni és személyes kapcsolatot építeni a hazai könnyűzenei élet elismert alkotóival. A nemzetközi gokartsportot érintő jelentős szabályváltoztatásokra készül a Fédération Internationale de l'Automobile, amelyek a következő években alapjaiban alakíthatják át a sportágat. A tervek között szerepel többek között az új motorformula bevezetése, a környezetvédelmi szempontok erősítése és a technikai szabályok korszerűsítése. A változások várhatóan a nemzeti szövetségekre és a versenyzőkre is hatással lesznek. Így Magyarországon is kiemelt figyelem övezi az előkészítéseket. A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség szerint a cél, hogy a gokartsport hosszú távon is fenntartható, biztonságos és nemzetközileg egységes maradjon. A részletekről folyamatos egyeztetések zajlanak, a végleges szabályok bevezetése pedig fokozatosan a következő szezonban várhatóak. Kedves hallgatóink, önök a Palánk hírperceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért és információkért látogassanak el a palánkhírkötőjel@szeged.hu oldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánk Hír YouTube csatornájára. Köszönjük figyelmüket, maradjanak velünk!

0: a határ felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópáé teremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hideg üdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe, a Horgos 1-es határátkelőhely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
3: Ez volt a reklám.

0: 3-5-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera. Július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazitaellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
2: Ez volt a

0: fél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Új külsejű útleveleket állítanak ki Szerbiában, az érvényes útleveleket nem kell lecserélni. Július 1-től új külsejű útleveleket állítanak ki Szerbiában. Az új okmány burgundi színű borítót kap, a címert a hivatalos állami jelképhez igazítják. Emellett az útlevél mind a 32 oldala eltérő dizájnnal készül. A változások a diplomata, a szolgálati és a magánútlevelekre egyaránt vonatkoznak. A korábban kiállított érvényes útleveleket nem kell lecserélni, azok a lejárati idejükig továbbra is érvényesek maradnak. Tovább nőtt a turisztikai forgalom Vajdaságban. Az év első 6 hónapjában a turisták száma 14,4%-kal, a vendégészakáké pedig több mint 30%-kal emelkedett a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva. Az e-turista információs rendszer adatai szerint január 1-e és július 1-e között 349.461 turista érkezett Vajdaságba, közülük 186 ezeren belföldi, még több mint 163 ezeren külföldi vendégek voltak. A regisztrált vendégészakák száma meghaladta az 1.076 ezret, ami jelentős növekedést jelent a tavalyi 823.901 vendégészakához képest. A statisztikák szerint a külföldi turisták aránya folyamatosan növekszik, ami azt mutatja, hogy Vajdaság egyre népszerűbb úti cél a nemzetközi utazók körében. Az idei eredmények a rekordévnek számító 2024-es adatokat is felülmúlják. A véradás rövidebb egy fél időnél mégis életet menthet. Mindössze 2 napi vértartalék áll rendelkezésre, és több vércsoportból is hiány van. Hívta fel a figyelmet Mirjana Knežević, a Szerbiai Vérátömlesztő Intézet munkatársa. A nyári véradási kampány első 2 hetében a vártnál kevesebb vér gyűlt össze, ezért a szervezők arra kérik a lakosságot, hogy júliusban és augusztusban is adjanak vért. Jelenleg csak B pozitív és AB pozitív vérkészletek stabilak. A legnagyobb szükségük pedig a 0 RH negatív vérre van. A véradókat júliusban ajándékokkal és nyereménysorsolással is ösztönzik. Minden önkéntes kulacsot kap, emellett egy 2 személyes hétvégi pihenést is kisorsolnak. A napok óta tartó forróság nem csak az embereket, hanem a haszonállatokat is megviseli Vajdaságban. A tejtermelő gazdaságokban különösen fontos a megfelelő hűtés, ugyanis a hőstressz miatt a fejős tehenek tejhozama akár 20-25%-kal is csökkenhet. A tartós hőség komoly kihívás elé állítja a tejtermelő gazdaságokat. Különféle hűtési megoldásokat alkalmaznak az elmúlt napokban. Az istálukban ventilátorok és párásító berendezések működnek, amelyek segítenek mérsékelni a hőséget és javítani az állatok közérzetét. A tejhozam jelentősen csökkenhet ebben a nagy melegben, akár 20-25%-kal is, sőt nem csak a mennyiség, hanem a minőség rovására is mehet a kánikula. A gazdák bíznak abban, hogy a hőség enyhülésével a tehenek tejtermelése is fokozatosan visszaáll a megszokott szintre. Addig azonban továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak az állatok hűtésére és folyamatos vízellátására.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az előző napon 98 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságában, amelyekben senki sem halt meg és 60 ember sérült meg. Az előző napban egy közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság által felügyelt utakon, amelyekben 2 ember sérült meg. A nyári időszakban megnőtt a forgalomban résztvevő kétkerekűek száma, ezért minden résztvevőt arra kérnek, hogy tanúsítsanak fokozott figyelmet, kölcsönös tiszteletet és felelősségteljes viselkedést. A nyári időszak az év legkritikusabb része a közlekedők ezen kategóriája számára. Felkérik a motorkerékpár vezetőket, hogy sebességüket az útviszonyokhoz igazítsák, szem előtt tartva, hogy a magas hőmérséklet hozzájárul a gyorsabb elfáradáshoz, a koncentrációvesztéshez és növeli a közlekedési balesetek kockázatát. Legyenek láthatóak különösen éjszaka, a nyári időszakban az állami utakon fokozott a forgalom, ezért arra kérnek minden járművezetőt, hogy kipihenten induljanak útnak, tanúsítsanak türelmet és tartsák be a szabályokat. Legyenek óvatosabbak és csökkentsék a sebességet a településeken és a településeken áthaladó állami utakon, hogy időben észrevegyék a többi résztvevőt, helyesen reagáljanak és hozzájáruljanak a közlekedés biztonságához. A Kikindai Rendőrkapitányság kellemes napot és biztonságos közlekedést kíván Önöknek! Vezess ki pihenten címmel indult a Szerb Köztársaság Biztonsági Ügynökség nyári kampánya. A kezdeményezés fő üzenete, hogy a járművezetők 2 óránként tartsanak legalább 15 perces pihenőt, ezzel csökkentve a fáradtság okozta balesetek kockázatát. 2025. júniusában, júliusában és augusztusában összesen 128 ember vesztette életét, míg mintegy 5600-an megsérültek közúti balesetekben Szerbiában. A szakemberek szerint a nyári időszakban megnövekedik a forgalom, különösen az országon áthaladó tranzitforgalom, mivel Szerbia fontos útvonal Görögország, Montenegró, Törökország és más népszerű úti célok felé, ezért jelentősen hozzájárul a balesetek számának emelkedéséhez.
0: Időjárás.
2: A mai napon napos időre számíthatunk, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 19, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok körül alakul. A hétvégére is kellemes napsütéses időt jeleznek a meteorológusok. A hőmérő higanyszála 30 fok körüli lesz. A tiszta vízállás a Magyarkanizsánál 160, Zentánál 236 cm magas. A mai napon hidegfronti hatásban lesz részünk, emiatt az érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák, szív problémák és keringési panaszok egyaránt előfordulhatnak. A szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. Egyeseknél szédülés és rosszul lét sem kizárt. Záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmával és a pollen allergiával küzdők panaszai. Így ők lehetőleg ezeket az időszakokat töltsék zárt térben. A napos időben az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Kontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség. Azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen i proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arendjelovo.
4: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundial paket i poklon TV. stcable.tv.
5: Es wurde reklamiert.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Kapriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kapriolo bicikli. Az ön és családja részére. Kapriolo. Több mint bicikli. www.kapriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Acum, Marmur că mișle, vorbim de juric, mă.
1: Egy óra van.

Állásajánlat. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni. Ha fontos, önnek a gondoskodás. Ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését. Amit kínálunk. Barátságos munkakörnyezet. Összetartó csapat. Úti költség térítés. Versenyképes munkafeltételek. Jelentkezés 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ancora idősek otthona, ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.

itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Elindult a nyári utazási csúcs, július első hétvégéjéhez közeledve egyre nagyobb forgalom várható az utakon és a határátkelőknél. Ha útnak indulnak, érdemes előre tájékozódni az útviszonyokról és a várakozási időről, a nagy melegben pedig gyakrabban megállni egy rövid pihenőre. Aratás Vajdaságban teljes lendülettel dolgoznak a kombájnok a vajdasági földeken. A mezőgazdasági gépek egyre gyakrabban jelennek meg a közutakon is, ezért a közlekedési szakemberek fokozott figyelmet és türelmet kérnek az autósoktól. Vigyázzunk kedvenceinkre! A nyári hőség nem csak az embereket, hanem a házi állatokat is megviseli. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a kutyasétákat inkább a reggeli vagy az esti órákba időzítsék, és mindig gondoskodjanak elegendő friss ivóvízről. Hétvégi kikapcsolódása, kellemes nyári idő miatt országszerte nagy látogatottságra számítanak a strandok, fürdők és kirándulóhelyek. A szakemberek arra kérik a pihenni vágyókat, hogy figyeljenek a megfelelő folyadékbevitelre és a napvédelemre. Európát továbbra is rendkívüli hőség sújtja, több európai országban továbbra is rendkívüli meleg nehezíti a mindennapokat. A hatóságok több helyen hőségriasztást tartanak fenn, és arra kérik a lakosságot, hogy a legforróbb órákban lehetőleg maradjanak hűvös helyen, és fogyasszanak sok folyadékot. Panda ajánló, ha még nincs programjuk a hétvégére, látogassanak ki a Kanizsa Festre, ahol pénteken és szombaton is koncertek és szórakoztató programok várják a vendégeket, szombaton pedig Szent Tamáson traktoros találkozó várja az érdeklődőket. A nap érdekessége. Tudták, hogy a méhek egyetlen kilogramm méz elkészítéséhez akár 8 millió virágot is felkeresnek? Ez jól mutatja, milyen elképesztő munkát végeznek ezek az apró beporzók minden nyáron. A péntek az a nap, amikor már a naptár is mosolyog, ha pedig a hétvégi terveik között szerepel egy kis pihenés, akkor már csak egyetlen dolguk van, élvezzék a nyarat. Panda Radar, képben a világgal.

0: Júliusi kínálatunkkal Zentai Rommel üzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3 az 1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.

0: 3-5-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: Panda Radio Kanjuša.
1: All right.

0: a határ felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópáit teremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hideg üdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe, a Horgos 1-es határátkelőhely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkből.tv

0: hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Új külsejű útleveleket állítanak ki Szerbiában, az érvényes útleveleket nem kell lecserélni. Július 1-től új külsejű útleveleket állítanak ki Szerbiában. Az új okmány burgundi színű borítót kap, a címert a hivatalos állami jelképhez igazítják. Emellett az útlevél mind a 32 oldala eltérő dizájnnal készül. A változások a diplomata, a szolgálati és a magánútlevelekre egyaránt vonatkoznak. A korábban kiállított érvényes útleveleket nem kell lecserélni, azok a lejárati idejükig továbbra is érvényesek maradnak. Tovább nőtt a turisztikai forgalom Vajdaságban. Az év első 6 hónapjában a turisták száma 14,4%-kal, a vendégészakáké pedig több mint 30%-kal emelkedett a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva. Az elturista információs rendszer adatai szerint január 1-e és július 1-e között 349.461 turista érkezett Vajdaságba. Közülük 186 ezeren belföldi, még több mint 163 ezeren külföldi vendégek voltak. A regisztrált vendégészakák száma meghaladta az 1.076 ezeret, ami jelentős növekedést jelent a tavalyi 823.901 vendégészakához képest. A statisztikák szerint a külföldi turisták aránya folyamatosan növekszik, ami azt mutatja, hogy Vajdaság egyre népszerűbb úti cél a nemzetközi utazók körében. Az idei eredmények a rekordévnek számító 2024-es adatokat is felülmúlják. A véradás rövidebb egy fél időnél mégis életet menthet. Mindössze 2 napi vértartalék áll rendelkezésre, és több vércsoportból is hiány van. Hívta fel a figyelmet Mirjana Knežević, a Szerbiai Vérátömlesztő Intézet munkatársa. A nyári véradási kampány első 2 hetében a vártnál kevesebb vér gyűlt össze, ezért a szervezők arra kérik a lakosságot, hogy júliusban és augusztusban is adjanak vért. Jelenleg csak B pozitív és AB pozitív vérkészletek stabilak. A legnagyobb szükségük pedig a 0 Rh negatív vérre van. A véradókat júliusban ajándékokkal és nyereménysorsolással is ösztönzik. Minden önkéntes kulacsot kap, emellett egy 2 személyes hétvégi pihenést is kisorsolnak. A napok óta tartó forróság nem csak az embereket, hanem a haszonállatokat is megviseli Vajdaságban. A tejtermelő gazdaságokban különösen fontos a megfelelő hűtés, ugyanis a hőstressz miatt a fejős tehenek tejhozama akár 20-25%-kal is csökkenhet. A tartós hőség komoly kihívás elé állítja a tejtermelő gazdaságokat. Különféle hűtési megoldásokat alkalmaznak az elmúlt napokban. Az istállókban ventilátorok és párásító berendezések működnek, amelyek segítenek mérsékelni a hőséget és javítani az állatok közérzetét. A tejhozam jelentősen csökkenhet ebben a nagy melegben, akár 20-25%-kal is, sőt nem csak a mennyiség, hanem a minőség rovására is mehet a kánikula. A gazdák bíznak abban, hogy a hőség enyhülésével a tehenek tejtermelése is fokozatosan visszaáll a megszokott szintre. Addig azonban továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak az állatok hűtésére és folyamatos vízellátására.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az előző napon 98 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságában, amelyekben senki sem halt meg és 60 ember sérült meg. Az előző napban egy közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság által felügyelt utakon, amelyekben 2 ember sérült meg. A nyári időszakban megnőtt a forgalomban résztvevő kétkerekűek száma, ezért minden résztvevőt arra kérnek, hogy tanúsítsanak fokozott figyelmet, kölcsönös tiszteletet és felelősségteljes viselkedést. A nyári időszak az év legkritikusabb része a közlekedők ezen kategóriája számára. Felkérik a motorkerékpár vezetőket, hogy sebességüket az útviszonyokhoz igazítsák, szem előtt tartva, hogy a magas hőmérséklet hozzájárul a gyorsabb elfáradáshoz, a koncentrációvesztéshez és növeli a közlekedési balesetek kockázatát. Legyenek láthatóak különösen éjszaka, a nyári időszakban az állami utakon fokozott a forgalom, ezért arra kérnek minden járművezetőt, hogy kipihenten induljanak útnak, tanúsítsanak türelmet és tartsák be a szabályokat. Legyenek óvatosabbak és csökkentsék a sebességet a településeken és a településeken áthaladó állami utakon, hogy időben észrevegyék a többi résztvevőt, helyesen reagáljanak és hozzájáruljanak a közlekedés biztonságához. A Kikindai Rendőrkapitányság kellemes napot és biztonságos közlekedést kíván Önöknek! Vezess ki pihenten címmel indult a Szerb Köztársaság Biztonsági Ügynökség nyári kampánya. A kezdeményezés fő üzenete, hogy a járművezetők 2 óránként tartsanak legalább 15 perces pihenőt, ezzel csökkentve a fáradtság okozta balesetek kockázatát. 2025. júniusában, júliusában és augusztusában összesen 128 ember vesztette életét, míg mintegy 5600-an megsérültek közúti balesetekben Szerbiában. A szakemberek szerint a nyári időszakban megnövekedik a forgalom, különösen az országon áthaladó tranzitforgalom, mivel Szerbia fontos útvonal Görögország, Montenegró, Törökország és más népszerű úti célok felé, ezért jelentősen hozzájárul a balesetek számának emelkedéséhez.
0: Időjárás.
2: A mai napon napos időre számíthatunk, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 19, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok körül alakul. A hétvégére is kellemes napsütéses időt jeleznek a meteorológusok. A hőmérő higanyszála 30 fok körüli lesz. A tiszta vízállás a Magyarkanizsánál 160, Zentánál 236 cm magas. A mai napon hidegfronti hatásban lesz részünk, emiatt az érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák, szív problémák és keringési panaszok egyaránt előfordulhatnak. A szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. Egyeseknél szédülés és rosszul lét sem kizárt. Záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmával és a pollen allergiával küzdők panaszai. Így ők lehetőleg ezeket az időszakokat töltsék zárt térben. A napos időben az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Do the rigga digga ding dong song.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz SD Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
4: Es wurde

0: Eddie Yona, it's Mr. Hinnadonna.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
2: Júliusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, rommel, zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I'm Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
5: Mambo number

0: 4 óra van.
1: Kedves hallgatóink, önök a Palánk hírperceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Több a Szegedi régióhoz kötődő fiatal művész is elnyerte a Magyar Művészeti Akadémia idei művészeti ösztöndíját. A nyertesek között szerepel Reke Balázs író is, aki Szegeden él és alkot, munkásságát pedig újabb rangos szakmai elismerés koronázza meg. Szintén a támogatottak között találjuk a szegedi kötődésű Balogh Gyula írót is. Az MMA immár 9. alkalommal hirdette meg 3 éves ösztöndíjprogramját, amelyre idén 1063 pályázat érkezett, közülük 100 alkotó nyert támogatást. A kiválasztott művészek 3 éven át havi 200.000 forintos ösztöndíjban részesülnek alkotói terveik megvalósításához. A program célja nem csupán az anyagi segítségnyújtás, hanem a fiatal művészek szakmai fejlődésének, mentorálásának és közösségépítésének támogatása is. Az idei eredmények ismét bizonyítják, hogy a szegedi térség meghatározó szerepet tölt be a hazai kulturális és irodalmi élet utánpótlásában. Július 31-ig várja a jelentkezőket a Richter Phoenix közösség, amely olyan nők történeteit szeretné bemutatni, akik életük egy nehéz időszakából talpra álltak, és tapasztalataikkal másoknak is erőt adhatnak. A kedvezményezés célja, hogy inspiráló közösséget építsen, ahol a személyes történetek reményt és kapaszkodót nyújtanak. A szervezők olyan jelentkezőket várnak, akik szívesen mesélnek az újrakezdésükről, legyen szó betegségről, családi válságról vagy más komoly élethelyzetről. A beérkezett történetek közül választják ki azokat a főnixeket, akiket később bemutatnak a nagy közönségnek. Jelentkezni a Richter Phoenix közösségi online felületén lehet. A magyar rockzenei közösség emlékdíjjal őrzi Mén Zoltán, a Rózsaszín Pitbull nemrég elhunyt gitárosának emlékét. Elindult a Mén Zoltán emlékdíj hivatalos honlapja, ahol a szervezők adományokat is gyűjtenek. A felajánlásokat elsőként a család temetéssel kapcsolatos kiadásainak enyhítésére fordítják, ezt követően pedig az emlékdíj alapját gyarapítják. Tervek szerint az elismerést minden év február 24-én, Mén Zoltán születésnapján adják át egy komlói térségi és egy országos magyar könnyűzenei előadónak vagy zenekarnak. A Rózsaszín Pitbull azt is vállalta, hogy rendszeresen támogatja az alapot. A kezdeményezés a szegedi rajongók számára is különösen fontos, hiszen a zenekar évek óta visszatérő vendége a Szegedvárosi Rockklub koncertjeinek. A szervezők bíznak abban, hogy a közösség összefogásával nem csak a család kap segítséget, hanem egy hosszú távon is élő hagyomány születhet. Az Artisius ismét meghirdette mentorprogramját, amely tapasztalt zeneszerzők és dalszövegírók segítik a pályájuk elején járó alkotókat. A programra 2026. július 12-ig jelentkezhetnek a regisztrált Artisius szerzők. Kiválasztott résztvevők több hónapon át dolgozhatnak együtt az általuk választott mentorral teljesen térítésmentesen. Az idei mentorok között szerepel Lovasi András, Áron András, Barkóci Noémi, Hegyi Györgyi, Sisi és Hien is. A tavalyi első évadban csaknem 400 pályázat érkezett, amelyek közül 18 fiatal alkotó kapott lehetőséget a közös munkára. A szervezők idén is olyan jelentkezőket várnak, akik szeretnének szakmailag fejlődni és személyes kapcsolatot építeni a hazai könnyűzenei élet elismert alkotóival. A nemzetközi gokartsportot érintő jelentős szabályváltoztatásokra készül a Fédération Internationale de l'Automobile, amelyek a következő években alapjaiban alakíthatják át a sportágat. A tervek között szerepel többek között az új motorformula bevezetése, a környezetvédelmi szempontok erősítése és a technikai szabályok korszerűsítése. A változások várhatóan a nemzeti szövetségekre és a versenyzőkre is hatással lesznek. Így Magyarországon is kiemelt figyelem övezi az előkészítésüket. A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség szerint a cél, hogy a gokartsport hosszú távon is fenntartható, biztonságos és nemzetközileg egységes maradjon. A részletekről folyamatos egyeztetések zajlanak, a végleges szabályok bevezetése pedig fokozatosan a következő szezonban várhatóak. Kedves hallgatóink, önök a Palánk hírperceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért és információkért látogassanak el a palánkhírkötőjelszeged.hu oldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánk Hír YouTube csatornájára. Köszönjük figyelmüket, maradjanak velünk!

0: rácsöszött ki, hogy fent leszek minimum egy hetet.
1: Mi a gond?
0: Semmi, semmi, csak minden a múlt nem jó. Jövőm sincsen, a jelen elég tréjelentem. Nem vagyok hülye, hogy megörökítsem. Álmodom.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Kaprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3:1, 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia, 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
2: Állásajánlat. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni. Ha fontos, önnek a gondoskodás. Ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését. Amit kínálunk. Barátságos munkakörnyezet. Összetartó csapat. Úti költség térítés. Versenyképes munkafeltételek. Jelentkezés. 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ancora idősek otthona, ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.
3: Ez volt a

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Be, dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szálvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
1: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954. Kutya, macska, kis kedvenc vagy házi állat. A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor 90/A. Július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kis állat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdó, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
3: Ez volt a reklám.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Új külsejű útleveleket állítanak ki Szerbiában, az érvényes útleveleket nem kell lecserélni. Július 1-től új külsejű útleveleket állítanak ki Szerbiában. Az új okmány burgundi színű borítót kap, a címert a hivatalos állami jelképhez igazítják. Emellett az útlevél mind a 32 oldala eltérő dizájnnal készül. A változások a diplomata, a szolgálati és a magánútlevelekre egyaránt vonatkoznak. A korábban kiállított érvényes útleveleket nem kell lecserélni, azok a lejárati idejükig továbbra is érvényesek maradnak. Tovább nőtt a turisztikai forgalom Vajdaságban. Az év első 6 hónapjában a turisták száma 14,4%-kal, a vendégészakáké pedig több mint 30%-kal emelkedett a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva. Az e-turista információs rendszer adatai szerint január 1-e és július 1-e között 349.461 turista érkezett Vajdaságba, közülük 186.000-en belföldi, még több mint 163.000-en külföldi vendégek voltak. A regisztrált vendégészakák száma meghaladta az 1.076.000-et, ami jelentős növekedést jelent a tavalyi 823.901 vendégészakához képest. A statisztikák szerint a külföldi turisták aránya folyamatosan növekszik, ami azt mutatja, hogy Vajdaság egyre népszerűbb úti cél a nemzetközi utazók körében. Az idei eredmények a rekordévnek számító 2024-es adatokat is felülmúlják. A véradás rövidebb egy fél időnél mégis életet menthet. Mindössze 2 napi vértartalék áll rendelkezésre, és több vércsoportból is hiány van. Hívta fel a figyelmet Mirjana Knežević, a Szerbiai Vérátömlesztő Intézet munkatársa. A nyári véradási kampány első 2 hetében a vártnál kevesebb vér gyűlt össze, ezért a szervezők arra kérik a lakosságot, hogy júliusban és augusztusban is adjanak vért. Jelenleg csak B pozitív és AB pozitív vérkészletek stabilak. A legnagyobb szükségük pedig a 0 RH negatív vérre van. A véradókat júliusban ajándékokkal és nyereménysorsolással is ösztönzik. Minden önkéntes kulacsot kap, emellett egy 2 személyes hétvégi pihenést is kisorsolnak. A napok óta tartó forróság nem csak az embereket, hanem a haszonállatokat is megviseli Vajdaságban. A tejtermelő gazdaságokban különösen fontos a megfelelő hűtés, ugyanis a hőstressz miatt a fejős tehenek tejhozama akár 20-25%-kal is csökkenhet. A tartós hőség komoly kihívás elé állítja a tejtermelő gazdaságokat. Különféle hűtési megoldásokat alkalmaznak az elmúlt napokban. Az istállókban ventilátorok és párásító berendezések működnek, amelyek segítenek mérsékelni a hőséget és javítani az állatok közérzetét. A tejhozam jelentősen csökkenhet ebben a nagy melegben, akár 20-25%-kal is, sőt nem csak a mennyiség, hanem a minőség rovására is mehet a kánikula. A gazdák bíznak abban, hogy a hőség enyhülésével a tehenek tejtermelése is fokozatosan visszaáll a megszokott szintre. Addig azonban továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak az állatok hűtésére és folyamatos vízellátására.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az előző napon 98 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságában, amelyekben senki sem halt meg és 60 ember sérült meg. Az előző napban egy közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság által felügyelt utakon, amelyekben 2 ember sérült meg. A nyári időszakban megnőtt a forgalomban résztvevő kétkerekűek száma, ezért minden résztvevőt arra kérnek, hogy tanúsítsanak fokozott figyelmet, kölcsönös tiszteletet és felelősségteljes viselkedést. A nyári időszak az év legkritikusabb része a közlekedők ezen kategóriája számára. Felkérik a motorkerékpár vezetőket, hogy sebességüket az útviszonyokhoz igazítsák, szem előtt tartva, hogy a magas hőmérséklet hozzájárul a gyorsabb elfáradáshoz, a koncentrációvesztéshez és növeli a közlekedési balesetek kockázatát. Legyenek láthatóak, különösen éjszaka, a nyári időszakban az állami utakon fokozott a forgalom, ezért arra kérnek minden járművezetőt, hogy kipihenten induljanak útnak, tanúsítsanak türelmet és tartsák be a szabályokat. Legyenek óvatosabbak és csökkentsék a sebességet a településeken és a településeken áthaladó állami utakon, hogy időben észrevegyék a többi résztvevőt, helyesen reagáljanak és hozzájáruljanak a közlekedés biztonságához. A Kikindai Rendőrkapitányság kellemes napot és biztonságos közlekedést kíván Önöknek! Vezess ki pihenten címmel indult a Szerb Köztársaság Biztonsági Ügynökség nyári kampánya. A kezdeményezés fő üzenete, hogy a járművezetők 2 óránként tartsanak legalább 15 perces pihenőt, ezzel csökkentve a fáradtság okozta balesetek kockázatát. 2025. júniusában, júliusában és augusztusában összesen 128 ember vesztette életét, míg mintegy 5600-an megsérültek közúti balesetekben Szerbiában. A szakemberek szerint a nyári időszakban megnövekedik a forgalom, különösen az országon áthaladó tranzitforgalom, mivel Szerbia fontos útvonal Görögország, Montenegró, Törökország és más népszerű úti célok felé, ezért jelentősen hozzájárul a balesetek számának emelkedéséhez.
0: Időjárás.
2: A mai napon napos időre számíthatunk, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 19, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok körül alakul. A hétvégére is kellemes napsütéses időt jeleznek a meteorológusok. A hőmérő higanyszála 30 fok körüli lesz. A tiszta vízállása Magyarkanizsánál 160, Zentánál 236 cm magas. A mai napon hidegfronti hatásban lesz részünk, emiatt az érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák, szív problémák és keringési panaszok egyaránt előfordulhatnak. A szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. Egyeseknél szédülés és rosszul lét sem kizárt. Záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmával és a pollen allergiával küzdők panaszai, így ők lehetőleg ezeket az időszakokat töltsék zárt térben. A napos időben az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
4: Hello.
5: Hey, who? What's up? Nothing, G. Just watching the game, having a brew. What's up with you?

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Elindult a nyári utazási csúcs, július első hétvégéjéhez közeledve egyre nagyobb forgalom várható az utakon és a határátkelőknél. Ha útnak indulnak, érdemes előre tájékozódni az útviszonyokról és a várakozási időről, a nagy melegben pedig gyakrabban megállni egy rövid pihenőre. Aratás Vajdaságban teljes lendülettel dolgoznak a kombájnok a vajdasági földeken. A mezőgazdasági gépek egyre gyakrabban jelennek meg a közutakon is, ezért a közlekedési szakemberek fokozott figyelmet és türelmet kérnek az autósoktól. Vigyázzunk kedvenceinkre! A nyári hőség nem csak az embereket, hanem a háziállatokat is megviseli. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a kutyasétákat inkább a reggeli vagy az esti órákba időzítsék, és mindig gondoskodjanak elegendő friss ivóvízről. Hétvégi kikapcsolódása a kellemes nyári idő miatt országszerte nagy látogatottságra számítanak a strandok, fürdők és kirándulóhelyek. A szakemberek arra kérik a pihenni vágyókat, hogy figyeljenek a megfelelő folyadékbevitelre és a napvédelemre. Európát továbbra is rendkívüli hőség sújtja, több európai országban továbbra is rendkívüli meleg nehezíti a mindennapokat. A hatóságok több helyen hőségriasztást tartanak fenn, és arra kérik a lakosságot, hogy a legforróbb órákban lehetőleg maradjanak hűvös helyen, és fogyasszanak sok folyadékot. Panda ajánló, ha még nincs programjuk a hétvégére, látogassanak ki a Kanizsa Festre, ahol pénteken és szombaton is koncertek és szórakoztató programok várják a vendégeket, szombaton pedig Szent Tamáson traktoros találkozó várja az érdeklődőket. A nap érdekessége. Tudták, hogy a méhek egyetlen kilogramm méz elkészítéséhez akár 8 millió virágot is felkeresnek? Ez jól mutatja, milyen elképesztő munkát végeznek ezek az apró beporzók minden nyáron. A péntek az a nap, amikor már a naptár is mosolyog, ha pedig a hétvégi terveik között szerepel egy kis pihenés, akkor már csak egyetlen dolguk van, élvezzék a nyarat. Panda Radar, képben a világ.

u što smo se kleli. Okreni list i reci, izvini što smo se sreli.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: reklám.
1: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkből.tv.

0: 8 óra van.
1: Kedves hallgatóink, önök a Palánk hírperceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Több a szegedi régióhoz kötődő fiatal művész is elnyerte a Magyar Művészeti Akadémia idei művészeti ösztöndíját. A nyertesek között szerepel Reke Balázs író is, aki Szegeden él és alkot, munkásságát pedig újabb rangos szakmai elismerés koronázza meg. Szintén a támogatottak között találjuk a szegedi kötődésű Balogh Gyula írót is. Az MMA immár 9. alkalommal hirdette meg 3 éves ösztöndíj programját, amelyre idén 1063 pályázat érkezett, közülük 100 alkotó nyert támogatást. A kiválasztott művészek 3 éven át havi 200.000 forintos ösztöndíjban részesülnek alkotói terveik megvalósításához. A program célja nem csupán az anyagi segítségnyújtás, hanem a fiatal művészek szakmai fejlődésének, mentorálásának és közösségépítésének támogatása is. Az idei eredmények ismét bizonyítják, hogy a szegedi térség meghatározó szerepet tölt be a hazai kulturális és irodalmi élet utánpótlásában. Július 31-ig várja a jelentkezőket a Richter Phoenix közösség, amely olyan nők történeteit szeretné bemutatni, akik életük egy nehéz időszakából talpra álltak, és tapasztalataikkal másoknak is erőt adhatnak. A kedvezményezés célja, hogy inspiráló közösséget építsen, ahol a személyes történetek reményt és kapaszkodót nyújtanak. A szervezők olyan jelentkezőket várnak, akik szívesen mesélnek az újrakezdésükről, legyen szó betegségről, családi válságról vagy más komoly élethelyzetről. A beérkezett történetek közül választják ki azokat a főnixeket, akiket később bemutatnak a nagy közönségnek. Jelentkezni a Richter Phoenix közösségi online felületén lehet. A magyar rockzenei közösség emlékdíjjal őrzi Mén Zoltán, a rózsaszín pitbull nemrég elhunyt gitárosának emlékét. Elindult a Mén Zoltán emlékdíj hivatalos honlapja, ahol a szervezők adományokat is gyűjtenek. A felajánlásokat elsőként a család temetéssel kapcsolatos kiadásainak enyhítésére fordítják, ezt követően pedig az emlékdíj alapját gyarapítják. A tervek szerint az elismerést minden év február 24-én, Mén Zoltán születésnapján adják át egy komlói térségi és egy országos magyar könnyűzenei előadónak vagy zenekarnak. A Rózsaszín Pitbull azt is vállalta, hogy rendszeresen támogatja az alapot. A kezdeményezés a szegedi rajongók számára is különösen fontos, hiszen a zenekar évek óta visszatérő vendége a Szegedvárosi Rockklub koncertjeinek. A szervezők bíznak abban, hogy a közösség összefogásával nem csak a család kap segítséget, hanem egy hosszú távon is élő hagyomány születhet. Az Artisius ismét meghirdette mentor programját, amely tapasztalt zeneszerzők és dalszövegírók segítik a pályájuk elején járó alkotókat. A programra 2026. július 12-ig jelentkezhetnek a regisztrált Artisius szerzők. Kiválasztott résztvevők több hónapon át dolgozhatnak együtt az általuk választott mentorral teljesen térítésmentesen. Az idei mentorok között szerepel Lovasi András, Áron András, Barkóci Noémi, Hegyi Györgyi, Sisi és Hien is. A tavalyi első évadban csaknem 400 pályázat érkezett, amelyek közül 18 fiatal alkotó kapott lehetőséget a közös munkára. A szervezők idén is olyan jelentkezőket várnak, akik szeretnének szakmailag fejlődni és személyes kapcsolatot építeni a hazai könnyűzenei élet elismert alkotóival. A nemzetközi gokartsportot érintő jelentős szabályváltoztatásokra készül a Fédération Internationale de l'Automobile, amelyek a következő években alapjaiban alakíthatják át a sportágat. A tervek között szerepel többek között az új motorformula bevezetése, a környezetvédelmi szempontok erősítése és a technikai szabályok korszerűsítése. A változások várhatóan a nemzeti szövetségekre és a versenyzőkre is hatással lesznek. Így Magyarországon is kiemelt figyelem övezi az előkészítésüket. A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség szerint a cél, hogy a gokartsport hosszú távon is fenntartható, biztonságos és nemzetközileg egységes maradjon. A részletekről folyamatos egyeztetések zajlanak, a végleges szabályok bevezetése pedig fokozatosan a következő szezonban várhatóak. Kedves hallgatóink, önök a Palánk hírperceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért és információkért látogassanak el a palánkhírkötője@szeged.hu oldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánk Hír YouTube csatornájára. Köszönjük figyelmüket!

Engleskoj pučini. Taj odlazak gusaka uvek me stari muči.

just like a little baby child. And I want to tell you people,

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Pond a rádió.

0: 3, 5, 5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: Chic legjobb zenéjét.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Panda Rádió.